Kértem tőlem, nem adott, pálinkát adott. Kemand a sajzsasztár, kemang egysit robusz. Téle sindán, kebel óra, mang egysit robusz. Hoj, dida, la, la, etri, etri, dali, data, la, ajri, drata, la, la, etri, adri, deri, data, oj, ti, na, la, etri, ta, la, la, oj, dita, la, etri, adri, deri, ti, na, la.